0: Köszöntöm a rádió hallgatókat július 27-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. A mai tartalomból röviden. Dávid Blajcsics agrárminiszter a sertéspestis terjedése miatt tárgyal két szlavóniai megyében. Az állam nyilvános pályázat útján 20 állami tulajdonú ingatlant kínál eladásra. Közel 25 millió eurós porcélokra, több mint 720 ezer felhasználó javára. A tűzvész megállíthatatlanul terjed Franciaországban és Spanyolországban. Európa többi része pedig újabb hőhullámmal néz szembe.
1: Híreink következnek.
0: Az elmúlt napokban egyes töltőállomásokon ugrásszerűen megnőtt a kereslet a kék gázolaj iránt. Az INA megerősítette, hogy a kereslet jelentősen, akár ötszörösen is meghaladja a tavalyi év azonos időszakában tapasztalt szintet. Véleményük szerint ez a hirtelen kereslet növekedés nem a valós piaci igényeket tükrözi, hanem elsősorban annak a következménye, hogy egyes vásárlók készletezési céllal halmozzák fel az üzemanyagot. A horvát agrárkamara igazgató tanácsa mai ülésén megvitatja a horvát mezőgazdasági ágazat aktuális helyzetét, beleértve az afrikai sertéspestis kérdését, a növénytermesztés állapotát és a búza árakat. Az afrikai sertéspestis terjedése miatt az illetékes miniszter Dávid Blajcsics találkozik a Verőce-Drávamente és Vukovárszerény megye képviselőivel. Eddig 104 fertőzési esetet regisztráltak, és közel 4000 sertést öltek le. Az állam nyilvános pályázat útján 20 állami tulajdonú ingatlant kínál eladásra. Zágrábban, Karlovácon, Eszéken, Pozsegán, Szlavonszki Brodban és Vukováron. Az ajánlatok benyújtásának határideje pedig augusztus 28-a. A pályázat tárgyát képező ingatlanok méretüket, rendeltetésüket és állapotukat tekintve eltérőek, többségük felújítást vagy további beruházást igényel, mivel nem felelnek meg a bérbeadási vagy megfizethető lakhatási programok feltételeinek, értékesítésükre nyilvános pályázat útján kerül sor. Az Állami Ingatlan Kezelő Társaság tájékoztatása szerint a kikiáltási árakat az igazságügyi szakértők által meghatározott piaci érték alapján állapították meg. Az érdeklődők a nyilvános felhívásban közzétett ütemterv szerint 2026. augusztus 17-e és 19-e között tekinthetik meg az ingatlanokat. Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje pedig augusztus 28-a déli 12 óra. Az ajánlatok személyesen az iktatóirodában adhatók le, vagy ajánlott küldeményként postázhatók az Állami Ingatlankezelő Társaság címére. Tonči Glavina, horvát turisztikai és sportminiszter határozatot adott ki a helyi sporttevékenységet és versenyeket népszerűsítő sportprogramok 2026 évi társfinanszírozására szánt források odaítéléséről. A helyi sporttevékenységek és versenyek népszerűsítésére vonatkozó határozat értelmében 275 sportprogram részesül összesen 4,3 millió euró támogatásban a 2026-os évre, míg a Horvátország úszik programmal összefüggő döntés 609.461 eurót biztosít 45 program számára a 2026-os évben. A tűzvész megállíthatatlanul terjed Franciaországban és Spanyolországban. Emmanuel Macron francia elnök ma reggel válságtanácskozást hívott össze a Bordeaux felé közelgő tüzek miatt. Ezzel párhuzamosan a város repülőterének közelében található összes szállodát kiürítették. A hőség és az aszály tovább nehezíti a tűzoltók munkáját, ráadásul újabb hőhullám is várható. Eddig összesen 360 ezer embert kellett kitelepíteni. Eközben Európa a rendkívüli hőség új, veszélyes hullámával néz szembe. A jelenség hátterében az úgynevezett hőbúra, avagy hőkupola áll. Egy hatalmas forró és száraz légtömeg, amely a Szahara felől észak felé terjed. Észak-Afrika után, ahol a hőmérséklet elérte a 49 Celsius fokot, a hatás már Délnyugat-Európában is erőteljesen érezhető, a forró levegő pedig lassan Közép-Európa felé.

Ezen a napon 1848-ban Budán született Magyarország egyik legnagyobb természettudósa. Ötvös Lóránd egyetemi tanulmányai folyamán Heidelbergben Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz növendéke volt, doktorátusát is itt szerezte. A Budapesti Egyetemen Niedlik Ányos nyugalomba vonulása után vette át a kísérleti fizika tanszék vezetését. 1899 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Ötvös Lóránd a hazai turista mozgalomnak is lelkes híve volt, ő maga a szenvedélyes hegymászó hírében állt. A Magyar Kárpát Egyesület őt választotta első elnökévé. Az 1870-es évek elejétől két évtizeden át a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A felületi feszültség mérésére új módszert dolgozott ki, az ötvösféle reflexiós módszert. Elméleti úton felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mérte felületi feszültsége és a molekula súlya közötti összefüggést, ami az ötvösféle törvényként lett ismeretes. A gravitáció felé az 1880-as években fordult az érdeklődésem. A gravitációs tér térbeli változásának mérésére megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját. Ötvös gravitációs méréseiben kétféle alakú torziós ingát használt. Az első alak a torziós szálon függő vízszintes rúd, mindkét végére platina súly van erősítve, így a rúd végein elhelyezkedő tömegek egyenlő magasságban helyezkednek el. A görbületi variométer a kolomméreg pontosabbá és stabillá tett változata, amivel a nehézségi erő potenciájának deriváltjait lehet meghatározni. Ebből levezethető a potenciál szint felület görbülete. A második alak a vízszintes rúd egyik végére ugyancsak platina súly van erősítve. Másik végén vékony szárra erősített platina henger lóg alá, így a rúd végén lévő tömegek különböző magasságban vannak, amivel a horizontális gradienseket is meg lehet határozni. A horizontális varióméter az első ötvös inga 1891 májusában készült el. A műszer eleve igen egyszerű, ugyanis a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő. Egymástól nagyságban vagy irányban eltér, akkor a rúd a vízszintességben elfordul, és a felfüggesztő platina szál megcsavarodik. A megcsavart szál rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő kitérítő erő és rugalmas visszatérítő erő forgató nyomatéka egymással egyenlő. Ötvös felismerte, hogy torziós ingája alkalmas a nehézségi gyorsulás helyi változásainak a mérésére is. Ezeket a változásokat a földfelszín alatti rétegek sűrűségváltozása okozza. A változások pontos mérése tehát alkalmas a föld belsejében elhelyezkedő ásványi anyagok felkutatására. Az első méréseket az egyetem a laboratóriumában, majd a Gellérthegy tövében és a Sághegy peremén, valamint Szent Lőrinci házának udvarában végezte. Ezeket számos további terepi mérés követte, amelyekkel az inga földtani kutatásban való hasznosíthatóságát vizsgálták. Végül a földmérők 1912-ben Hamburgban rendezett 17. konferenciáján ötvös elérkezettek látta az időt, hogy a gyakorlati alkalmazás elveit megfogalmazza. Az első sikeres olajkutatási célú gyakorlati méréseket Egbel környékén, a Morva mezőn 1915-ben végezték. Ezzel vette kezdetét a nyersanyagkutató geofizika, amelynek két évtizeden át uralkodó műszere Ötvös Lóránd torziós ingája volt. Newton óta a tehetetlen és súlyos tömeg arányosságának, azonosságának kérdése, illetve mérése számos tudós foglalkoztatott, és a 20. század elején még mindig fontos filozófiai kérdés volt. 1906-ban a Göttingen Egyetem pályadíjat tűzött ki a tehetetlen és súlyos tömeg azonosságának kísérleti igazolására. A 21. század elejéről visszatekintve az erre vonatkozó mérések területén a legnagyobb áttörést az ötvös ingával végzett mérések hozták. Az 1880-as évek végén ötvös mérései alapján már kijelenthető volt, hogy a kétféle tömeg 20 milliómod pontosságon belül azonos és független az anyagi minőségtől. Ismeretes, hogy a tehetetlen és a súlyos tömeg ekvivalenciája Albert Einstein 1907 és 1916 között publikált általános relativitás elméletének egyik kiinduló pontja.
Einstein sokáig nem tudott ötvös mérési eredményeiről, és az ekvivalencia elvét ösztönösen mondta ki 1907-ben ötvös kísérleteire. Wilhelm Wien hívta fel Einstein figyelmét 1912-ben. Így érthető, hogy az intuícióját valójában igazoló ötvösféle kísérleti eredményekre, az első komoly méltatásnak is tekinthető hivatkozása csak egy 1913-as Marcel Grossmannal írt cikkének bevezetőjében található.

0: időjárás jelentés.
1: Ma a szárazföld belseje csak részben volt napos a változó felhőzet mellett. Délután és este elszórtan gyenge eső és zivatarok voltak a jellemzőek. A nappali hőmérséklet 30 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 53%, a légnyomás értéke 1011 hektopaszkál volt. Holnap naposabb időjárása van kilátás, éjszaka 14 és 18 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, míg nappal 32 Celsius fokig melegszik a levegő. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!